0: tani mion wili pia oya utapo lima mvuka sona na murovu
1: yowane ele niva irwe omana mwana mavisinyo aletiwa wi mona etunto kuyeyo mloko heke huu achwana chukiwa
0: mishi apitimpine kachu wala olele tuma na kuya kela eprisizu nikale maito ni hule maito porque talela kino na we yakhele na haluntura
1: eno vohola ela yele pa chenre ovia
0: iwo
1: mucho na mpumela vate etala una mwa phanya visinyu inkano ich mama na ru mudopa ne chaka uduma ka e khaiye
0: iya
1: etala
0: i me kwa mo ka kaluha kikonene batatha
1: Etala ni kopiri mutane etala ni suwelele.
0: Ni suwelele.
1: Na tumiha kansu wele ke ya wika pelelano.
0: Tabo mama, ni kuhowi iwani. Turike mahikwano miyano. Respetu kira kana nyuano.
1: Puheriwa. Puheriwa.
2: Mama, patimpira.
1: Va.
2: Ane.
1: Hiya karatuwa sao yuwa jamila.
2: Ani mito ye katunanto himaye yuwa kamara upurila mahimero nto. Weo shikura ni soma hii weiwe kursuni we. Kera no rumwa otuma ibata. Ani yeruwe towewe. Otuma yukeni ruwe fasha. Wewe ngwariwa baba ni hiriwa wakakasani baba ahi. Ni sapato sene no rumwa. Wahi kinera kafinyaka waki nkwa lama ya le nigarabato niro moliwa towewe. Nira kadla maya le gara du sonu ni gele aluwe avinyaka baba okera ntunika walela baba ni khobira hano suwela hoka ma suwe taki somi he mere masimi yo khala tukinu pwela ke kina tho ni kivoreya ayo ni boko wa bilieti ni wakavale kera ni waka nsina puheriwa theteko vanunto taki somi hale ta baba ni khobira ka hindo monelo anyu ntoni kara du so diwo bajin hukuno mangarasi yakhalewo
1: Mi va anto kukilendawe uherua. Mi kirino wiki pie watita yo yandre.
2: Kani?
1: Ateteko.
2: Kani?
1: Nroma lanaru. Aki hiera muhaku oriweyo.
2: Imi haku mi wakwa nilene.
1: Apapa niko opiri ahohu si hai.
2: Alo kititi meyaki hote.
1: Mashadipa awo ya ra. Iwe mahola.
2: Iwe pa hii.
1: Esuwele.
2: Ate,
1: na woya hikale baba.
2: Yaware kefatu.
1: Wanova owiso teni ya sikwanele. Ani kopiri anogumiha.
2: Ani.
1: Aditale.
2: Ani.
1: Ni atete kwe hikale ojai.
2: Ani.
1: Na we kavihere.
2: Kavihere bahi.
1: Nari wakilela kwa wikarabata. Na we kumihe.
2: Ani.
1: Vanonto va. Miki mvinya.
2: Ani.
1: Kipie kapanye atita awoyara.
2: Ani.
1: Kale diri mahola.
2: Ani.
1: Ah.
2: Masika mikiro khalo kupanya bakhani ni kero go phera unno ya papa ka sonda ka tiare tho jani ko bira le masika nthuna ka suwen le ba tete kwala
1: anantu onchuno ni pa he ko thene
2: e hoye
1: hoye ari mi hi han robo ki hole ke ni ka moram piro no gi choche rowe
2: ah rowe wa kala ha o ka suwe le mano he o yare liwo o ha so le pa po ki ara nare Natala nera yara mwana ba seketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeket
3: Odi, what do I do here, Chetubara?